0: utolsó falakra. Base
1: FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
2: I'm so fresh, man. Y'all scared it.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

Egy Base FM. Hallgasd online is. BaseFM.hu. Rap, Hip Hop, R&B, Base FM.

0: az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
1: Ez a backstage, szoba fogság, kicsit csíkok, hova

Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: voltam.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, népszavazási aláírásgyűjtés indult, folytatódik a felmelegedés. Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-ig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.

0: fejében pedig meg se kértem. El kellett adnom a hangom, hogy felfigyeljenek.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: West of the West Side.

Old School, New School, Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4 Base FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Nagy szükség van a véradókra. Görögdinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: A görögdinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét is. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-ig tudnak jelentkezni. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. A héten is felveszik a harcot a vérszívókkal. A következő napokban 5 Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyei településen folytatódik a szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk ma, fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon fordulhatnak elő. A szél sok felé lehet élénk, 26-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A reggeli 12-19 fok után napközben 28-34 fok valószínű. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper keddet és kellemes napot mindenkinek. A mikrofonnál Erti. Tartsatok velem a következő 4 órában, élvezzük együtt a legjobb beateket, és persze hozom az érdekességeket is szintén. Amivel nyitom a kört, és a napot, az nem más, mint Dash, érkezik tőle a Winnie Pooh. Mindenkinek a legszebb reggelt kívánom. Indul.

2015. decemberében döntött úgy az előadó, hogy piacra dobja a következő dalt, amely a Panda névre hallgat. Az album cím az nem más, mint New English, úgyhogy tulajdonképpen ez is sokat mondó róla. Brooklyn a házban, eredetileg egy brooklyni születésű előadóról van szó, és hát jó párszor meggyűlt már a baja a hatóságokkal, többek között fegyverbirtoklásért, és hát kivívó viselkedéséért érkezik a közel 1 milliárdos, lassan 1 milliárdos elérésű videóklip, amelynek tulajdonképpen semmelyik másik dalhoz alig fogható a hangzása. Érkezik tehát Designer és a Panda, a csumára már szakít. Panda, panda.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, népszavazási aláírásgyűjtés indult, folytatódik a felmelegedés. Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-ig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést.

0: és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futózáporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: oye ke tamo oye ke chelo oye ke chowo oye ke oye ke oye ke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Kitűnő kedreggelt mindenkinek, és egész napra balesetmentes haladást. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Kispestre látogatunk a 19. kerületbe. Sávlezárásra kell készülnötök a Nagy Sándor József utcában, amely közelesik a Zalaegerszeg utcához, illetőleg a másik oldalról pedig a Nagykörösi úthoz. Erről mindenképpen hasznos, ha tudtok. Jön Azaria Dash közöse, és érkezik tőlük a Habibi. Itt a 9 Mountain Base of Home.
2: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Az eredeti dal az 1995-ös R&B soul alkotás, a Whatever, amely Cadillac Dale nevéhez kötődik. Az ifjú tehetség egyébként nagyobb sikerre vitte. Az Egyesült Államokban 4-szeres platinát csinált, Kanadában 7-szeres platinát csinált, Ausztráliában pedig 6-szoros platinát. Mindemellett a chartokon is igen erőteljesen nyitott. A US Hot R&B dalok közül a Billboard listán szintén az első helyen, és a US Rhythmic RP listán Billboard szintén az első helyen érkezik az ifjú Jack Harlow és a Lovin' on Me, itt a 96-ig Bass FM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. Hírek.
2: Nagy szükség van a véradókra. Görögdinnyéket vizsgál a fogyasztóvédelem. Csak elszórtan lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: A görögdinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét is. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szól. Ők augusztus 7-ig tudnak jelentkezni. A programban 40 vállalkozás számára tudnak térítésmentes szolgáltatást biztosítani. 10 már csatlakoztak, a rendelkezésre álló helyeket a jelentkezések beérkezésének sorrendjében töltik fel. A héten is felveszik a harcot a vérszívókkal. A következő napokban 5 Bács-Kiskun és Csongrád Csanád vármegyei településen folytatódik a szúnyoggyérítési program, közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek földi kémiai módszerrel végzik a gyérítést. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk ma, fátyol és komoly felhőkkel, záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon fordulhatnak elő. A szél sok felé lehet élénk, 26-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a megnövekvő komoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A reggeli 12-19 fok után napközben 28-34 fok valószínű, a záporok, zivatarok környezetében visszaesik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper keddet mindenkinek! A mikrofonnál Erpi. Szóljatok bele a műsorba, üzenjetek ismerősöknek, haveroknak, telefon, SMS, Viber 0620 964 9999. Érkezik egy budapesti klasszikus old school arc, MC Gőz, te itt a Bészen.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobb tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogányindulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper kedreggelt és biztonságos haladást egész napra, már is mondom az infókat mellé. Útszűkületre kell készülnetek a 13. kerületben, a Pannonia utcában, illetőleg a Balzac utcában, konkrétan a sarokról van szó. Ezen a részen érdemes egy picit lassabban haladni. Jön Travis Scott Drake közöse, és egy brutál beteg vizuál, jön a Sicko Mode, itt a 96. BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Pici lányból díva lett az évek alatt, méghozzá a reflektorfényben a szemünk előtt vált dívává. Menjünk tovább az egyik korai alkotásával, amivel hatalmasat rúgott az ő saját karrierjén. Érkezik nálunk Tyla és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, jegyvásárláskor is átverhetnek. Tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővített kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ügyekkel már valaki bement, nyilvánvalóan az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
1: Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a Báb Színház világát. A program 2024-ben indult, azóta 190 településre jutott el. A témanapokon csak nem 8800 óvodás vett részt. Az intézmények e-mailben nyújthatják be jelentkezésüket, részletek a Dériné program hivatalos honlapján. Érdemes lesz az égre pillantani, látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony dagadó holdcsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban, közölt a svábhegyi csillagvizsgáló. A jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futózáporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.

0: 10 közlekedés.
1: Mindenkinek kellemes napot, és csak óvatosan az utakon. Erpi vagyok, érkeztem már is a részletekkel hozzá. Forgalmi rendváltozásra kell készülnötök a 11. kerületben, a Budafoki úton, a kifelé vezető oldalon. Erről mindenképpen hasznos, ha tudtok. Érkezik nálunk Paul Russell és a házi buli klip, és a házi buli dal, Lil Butang, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620, 96.4, 99, 99.

0: might just be your bitch. In different area codes. She know what's up.
1: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B.
2: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensi közöse és a Shake It to the Max remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

Műsorajánló. A 96.4 Bészeten bemutatja július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

Az ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: műsoranyállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Melegben nehezebb koncentrálni, sokat süt a nap. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Névszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-ig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat, törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Mostantól a Gyesev is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

90 dB FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper reggelt mindenkinek, száguldunk

0: az igazi rap, hip-hop, R&D zenék. 96.4 Base FM.
1: Szóljon a rapzene bátyja, csak én figyelem a bornépet, mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

2014-ben Wiz Khalifa 5. stúdióalbumán a Black Hollywoodon látott napvilágot a következő alkotás. A jelölésekről néhány szó. 2014-ben BET Hip Hop Awards legjobb videó, legjobb clubbanger. 2015 Grammy Awards legjobb rap dal kategóriában, de csak jelölés maradt. Jön Wiz Khalifa, We Them.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz. A hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Youngfly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Országszerte várják a véradókat, a héten is felveszik a harcot a szúnyogokkal. Csak elvétve lehetnek záporok. Demeter Dia vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket, mondta rádiunknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: A görögdínnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Az ellenőrök a nagybani piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét is. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. Elindult a Megtartó Műszakok Országos Kamarai Program. A munkaerő elvándorlás csökkentését, a foglalkoztatás stabilitását segítő kezdeményezés

0: Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk ma fátyol és gomoly felhőkkel. Záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon és az északi tájakon fordulhatnak elő. A szél sok felé lehet élénk, 26-33 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A reggeli 12-19 fok után napközben 28-34 fok valószínű. A záporok, zivatarok környezetében visszaesik majd a hőmérséklet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Csinos, hogy ismételten a porondon, és egy nagyon jó hangzású dal, Shenxia érkezik tőle a Boss Up. Kedre

0: közlekedés.
1: Szuper keddet mindenkinek, és csak óvatosan a kilométerek során, Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Egyirányosításra kell készülnötök befelé a 20. kerületben, a Virág Benedek utcában. Ez az info mindenképpen segítheti a haladásatokat. Száguldunk tovább, érkezik két nagyon csinos lány, Lato Ice Spice duója jön, és a Gyát, itt a 9-6-4 BSFM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 9.

0: a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

0: Ez a 96.4
1: Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.

0: it down. 96.4 Biz FM. Rap, hip hop.
1: Kevesen tudják, hogy a következő dal kapcsolódik egy nagyon ismert és népszerű internetes játékhoz, amely nem más, mint a Fortnite, és amiről szó van, a pop egyik divájával csinált közös dal többek között, ő nem más, mint Madonna, kiegészülve Playboy Carlival érkezik a legendás kanadai superstar The Weeknd, és jön a közösük Popular. Itt a 96.4 Biz FM-en, már is mutatom, hogy melyik dalról van szó.

Műsorajánló. A 96.4 BSZFM bemutatja. Július 31. péntek, 22 óra, Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

ország legnagyobb szabad téri szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 964 99-99-es számot, legyél a 9. telefonáló, és mondd el, melyik a kedvenc rádiód. 96.4 Base FM. És nyerd meg a páros belépőt a Base FM After Party-ra a Budapest Parkba július 31-ére.

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap, egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
6: Érvényüket vesztik a régi személyi igazolványok, látványos együttállást figyelhetünk meg, tovább melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok, hívta fel a figyelmet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővített kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásárolunk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
6: Megnyílt a jelentkezés a Dériné program Vitéz László alprogramjára a 2026-27-es nevelési évre. Az ingyenes kezdeményezés célja, hogy játékos, élményszerű formában mutassa be az óvodásoknak a magyar néphagyományokat és a Báb Színház világát. A program 2024-ben indult, azóta 190 településre jutott el. A témanapokon csaknem 8800 óvodás vett részt. Az intézmények e-mailben nyújthatják be jelentkezésüket, részletek a Dériné program hivatalos honlapján. Érdemes lesz az égre pillantani, látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony dagadó holdcsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban, közölt a svábhegyi csillagvizsgáló. A jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Kitűnő kedreggelt mindenkinek, ez a 96.4 Bass FM reggeli műsora. Online is tudtok minket csavarni, bárhonnan a világban, szabadság alatt is, bassfm.hu. Érkezik egy mélyről jövő dal, Tídeni, ha elmegyek, és ha figyeltek a szövegre, ezzel sokan tudunk azonosulni. Hát akkor csapjunk bele!

Money on my mind, we gon' run it up. 96.4.

96. Base FM, Rap Hip Hop R&B. Május 11-én töltötte a 29. életévét, se veled, se nélküled kapcsolatban volt sokáig Trippie Reddel, együtt is éltek 2019-ben, illetőleg 2024 és 25 között. Van egy gyermeke, és olyan slágereket tud gyártani, mint például a következő. Jön nálunk Coi Leray és a nagy sikerű Players, itt a 96. Base FM-en. Na, táncra fel!

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kitűnő kedvet mindenkinek. 1999-ig csavarjuk vissza az idő kerekét. Elég sok helyen nyitott elsőjén a következő alkotás. US Billboard Hot 100 első hely, US Hot R&B Hip Hop dalok között szintén első hely, és a US Pop Airplay listán is első hely. Nem mellesleg bezsebelt eddig már egy ötszörös platinát. Érkezik az atlantai egykori szupercsapat, amely nem más, mint a TLC, és hát mi mással mehetnénk tovább, mint a No Scrubs. Szalima, ha hölgyekkel búcsúzom, holnap reggel attól tali, mindenkinek szép napot, a mikrofonnál Árpi volt.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Doja Catről sok mindent el lehet mondani, de az, hogy tehetségtelen, az semmiképpen sem. Emellett egyébként alakváltó, mindig új dizájnnal, új séróval, új koncepcióval lép a színpadra. Érkezik tőle az egyik ikonikus felvétel, amit nagyon-nagyon szeretünk itt a BSFM-en. Jön tőle az Agora Hills. Már is mutatom, melyik darról van szó.
0: Műsorajánló. A 96.4 BSFM bemutatja. Július 31. péntek 22 óra Budapest Park. Nagy tánctér. Újra jön a

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyére a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgasd jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620 96

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
2: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszum. Szomok nélkül. Budapart.hu.
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a Kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
4: Elfogadták az alaptörvény 17. módosítását, népszavazási aláírásgyűjtés indult, folytatódik a felmelegedés. Demeter Dia vagyok. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Az elfogadott módosítás értelmében a hatályba lépést követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. Az országgyűlés ezt követően új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre új államfőt választ. A módosítás emellett 12 éves, vagyis 3 ciklusos időkorlátot vezet be az országgyűlési képviselők számára. 70 évben határozza meg az alkotmánybírók felső korhatárát, és lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A rendkívüli ülésen egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásról nem vett részt. Népszavazási aláírásgyűjtés indult azért, hogy december 24-e munkaszüneti nap legyen Magyarországon. A kezdeményezést a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete indította. Ahhoz, hogy kiírják a népszavazást, szeptember 4-ig 200 000 érvényes aláírást kell összegyűjteni. A szakszervezet több budapesti helyszínen is várja a támogatókat, akik személyesen írhatják alá a kezdeményezést. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr a lezredes.
5: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
4: Mostantól a GYESEV is havonta közli az adatokat a menetrendszerűségről, a pályák állapotáról, az aktuális sebességkorlátozásokról. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be Facebook oldalán. A MÁV már korábban elkezdte közzétenni a részletes havi jelentéseket. Vitézi Dávid megismételte, nem eltitkolni, hanem megoldani akarják a problémákat. Az ország nagy részén ma sok napsütésre számíthatunk, időnként növekedhet meg a fátyol és gomoly felhőzet, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb északon vagy a nyugati ország részben lehetnek futó záporok. A szél még élénk maradhat a legmelegebb órákban, 26-33 fok várható. Holnap a megnövekvő gomoly felhőkből záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de így is több órás napsütés valószínű. A friss hajnalt követően 28-33 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BFFM, Rapivel, RMB, hát hello mindenkinek, én beszáguldottam hozzátok a rádióba, elmúlt a 10 óra, Faragó Jankának hívnak, és kettőig semmi miatt se aggódjatok, érkezik Des,

96.1 Bills FM, Rap Hip-Hop R&B. Szeretem a második felfedezések varázsát. Pont ilyen nekem Manuel és Morionez dala, amit a megjelenésekor emlékszem, hogy még itt a Bészen is rongyosra játszottunk. Utána egy kicsit eltettük, és most mennyire jó újra kihúzni a fiókból. Érkezik a közösség. Azokról a kapcsolatokról, amik utólag is fájnak. A Bész

0: Kevés ember érti, ára van annak, ha mindenki őt nézi az utcán. Isten a klubnál, kurvák rázzák a pultnál. Három pia bekészítve úgy várnak minket.
1: 96.4 Beast FM. Rap, hip hop.
2: 0620-96-4-99-99 ezen a számon csörgessetek a következő órában. Én vagyok végig, Faragó Jankának hívnak. Vézsi Rézműves, rácsapja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Mega árparádé. Telefon. Mega árparádé. Vasaló. Szintén mega árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies!

0: She has into the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Vannak olyan időszakok, amikor a napszak is elveszti a definícióját, jellemzően egy szakítás után. Erről is dalt a BSV, szól, amióta elhagytál.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Annyival jobban ki lehet fejezni az érzelmeket, hogyha a dalamot is tudunk a szöveg mellé tenni. Szerintem érkezik Manuel egyik legmélyebb alkotása, a Need You.

96.4 Bass FM, Repipe R&B, amikor váratlan vendégek érkeznek hozzátok, és előtte egy órával anyukátok kiadja a jelszót, hogy mit és hova kell tenni, olyan, mint Shensia és a Bossap.

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop.
1: Töltsétek itt a Base FM-en a következő órát is. Én Faragó Janka vagyok, és Dese Young Fly-jal meg Azival készülünk rá. Itt a Bakpak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Mosógép. Mega Árparádé. Telefon. Mega Árparádé. Vasaló. Szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyrosz pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyrospita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96, így Bész FM, Rapibe, PRMB, érkezik a BSV zenekar és Nagy Bogi, akik már évek óta rendszeresen featuringelnek együtt, és nagyon szereti őket a közönség, olyannyira, hogy már a fesztivál szezont is együtt tervezik, közösen állnak színpadra, és adják elő például az új dalukat, itt az Always Be Mine.

96.4 BSFM, Repébe, Perembi, Alen is kattintsatok ránk, www.bsfm.hu, és vigyetek el minket oda, ahol kell a majdnapba, hogy szóljon a Bészes a Szófa 3.

96.4. Peace FM. Rap, hip hop. R&B. It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my rook.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Miért hallgatnátok másik FM-et, hogyha nálunk találjátok a kedvenceiteket? Érkezünk azzal a hazai előadóval, aki szerintem nem igazán lát ki most a koncertes naptárából. Ő Jude Law és a Sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
4: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél Girosz Pitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érted? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor Girosz Pita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM, Rapid Pop R&B. A legtöbb előadónak van olyan dala, ami a gyerekkoráig nyúlik vissza, Doja Cat pedig egy picit később rukkolt elő a sajátjával, de mindenképpen azok a helyek inspirálták, ahol a legelső sztoriait élte meg. Itt a BSFM, erről szól az Agora Hills.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. A legjobb Beast zenék, a legizgalmasabb előadókkal, ezek várnak rátok a folytatásban, már Brida Biával, én pedig köszi a mai figyelmet, legyetek jók, holnap reggel jövök hozzátok 10-kor, Faragó Janka vagyok, kösz, hogy voltatok, sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.8 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Remélem, hogy szuperül telik a napotok, én imádom ezt az időt. Érkezik a Creepin, Metro Boomintól, The Weeknd-től és 21 Savage-től, itt a 96.4-en.

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B. Scott Storch, a Candy Shop alapítjét Fat Joe-nak szánta, azonban ő passzolta a zenét tovább 50 Centnek, a többi pedig történelem. Pörög a track, itt a 96.4-en.

0: biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.
1: Bro, vágod!
2: Ez a 96.4
1: Peace FM.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ő pedig Burna Boy, aki kisgyerekként arról álmodott, hogy szuperhős legyen. Ezért választotta magának ezt a fellépő nevet, mert szerinte olyan hangzása van. Burna Boy érkezik, City Boys, a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

Összít majd ájszom a neck, yeah. Prada Gucci bag, yeah. Másfél hónap grind, aztán a parkot töltjük már, mielőtt eltemetnek el valami felejthetetlen. Ez nem egy one hit wonder flash, mindenki annyit mond, ez best.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B, Inika Mazia, Here Comes the Hot Stepper című trackjével nagyon sok előadó művészt inspirált, például Damian Marley-t is, aki a Welcome to Jamrock című dalához használta fel. Pörögjön az eredeti, itt a 96 Ibiza FM-en.

96.4 Beat FM, rap, hip-hop, R&B. Egyes pletykák szerint Kendrick Lamar azért van eltűnve, mert valamire készül a stúdióban, talán egy új zenére vagy új albumra. Mások pedig úgy gondolják, hogy igencsak sűrű évei voltak, hatalmas slágerek, koncertek, turnék, úgyhogy lehet, hogy most egy picit pihen. Ez The Humble, a Beat-en.

ha nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Blink.
1: A Kumán. A Cimbim. Ja, az nem, az nem, az
2: Ah, yeah! 96.4 Base FM.
3: Blind ball, the teaser's head. Nem is szom, csak vízezed.

0: Csám. Ez egy kerületi klasszikus.
1: 94 Beast FM, rap, hip-hop, R&B. Sem Rihanna, sem pedig A$AP Rocky nem szólalt meg a pár napja történt lövöldözés kapcsán. A merénylő célpontja maga az énekesnő volt, aki otthon tartózkodott A$AP Rockyval és a három közös gyermekükkel közösen. Örülünk annak, hogy mindenki jól van. A$AP Rockytól pörög a Taylor Swift, aki

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Ma a Chicken Kitchen Szentendrénél gyirosztpitából egyet fizetsz, kettőt vihetsz. Csak keddenként. Indulj! Érzed? A fűszerek, a frissen pácolt hús, saját húsüzemből. Chicken Kitchen Szentendre, a Derapark új food truckja. Ha kedd, akkor gyirosztpita. Egyet fizetsz, kettőt vihetsz.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
4: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
5: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies!

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben. Olyan kemény zenéket is hozok, mint a Carnival. Érkezik Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid és Playboy Cardi. Itt a Bészen.

Úgy rám, ha bántani foglak, de szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

Hallgasd online is bsfm.hu. Rap, hip-hop.

96.7 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Travis Scott ma már luxus színvonalon az álmát élheti, de nem mindig volt ez így. Fiatal korában otthagyta az egyetemet, hogy a zenének élhessen, ekkor a szülei is hátat fordítottak neki, és megvontak tőle minden anyagi támogatást, úgyhogy az is előfordult, hogy az utcán aludt. Pörögjön tőle a 4x4, a 96.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: Közlekedés.
3: 96.4 Bass FM, Red Keep Hub, R&B. Anna írta meg nekünk, hogy a 11. kerületben beállt a Bogdánfi utca. Nagyon szépen köszönjük az infót, mindenkinek sok-sok kitartást kívánok, aki éppen dugóban ül.
2: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
4: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Közelítünk ennek az órának a végéhez, de egy zene még belefér, ami nem más, mint Manuel Nostalgia című dala. Pörög is a 96.4-en.

0: 96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Olyan zenékkel, mint például Paul Russelltől a Lil Wu-Tang. Pörög, itt a vészen.
1: Let me tell you.

0: közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. András írta meg nekünk, hogy a Rákóczi út beállt a Baross tér irányába, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Central C-nek voltak olyan sikeres zenéi, mint a Doja vagy a Let Go, de az amerikai toplistákra igazán a Bent for Bendel tört be, ott pedig tarolt és hetekig vezetett. Pörgetem ezt a dalt TBB-vel közösen a 96.4-en.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B. Megtaláltok minket a Facebookon és az Instagramon is BSFM Hungary néven, ahol csak a like-ra vagy a követésre kell koppintani, és már is csatlakozhattok hozzánk. Pörög az Off-White Beethoven-tól, Lil Frog-tól és Krúbitól, itt a BSFM.

semmi baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

az ország legnagyobb szabad téli szórakozó helyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 0620

0: Műsoranjállót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
2: Mosógép. Meg a árparádé. Telefon. Meg a árparádé. Vasaló. Szintén meg a árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a meg a árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
3: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen. 0620-96-499-99-es telefonszámon. Indulunk még hozzá Dash Winnie Pooh című slágere után. Egy igazi rap fenoménnel érkezik Eminem, tőle is legutóbbi albumáról pörögjön Houdini című slágere. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá a Turzó utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik a folytatásban Pifu és Marics Peti Schwindler című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.1 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Kid Laroi Girls című száma után, és hát fogalmazzuk úgy, hogy egy nem mindennapi, nem hétköznapi szakítós dallal bizony a szakítás egyáltalán nem könnyű, pláne hogyha esetlegesen, hát hogy is mondjam, a férfit hagyják ott, és nem annyira szép módon. Na, ez meg is ihlette Lil Frakot, és írt is egy dal, szerintem tapasztalatból jön Árbasztál című slágere itt a Bass-en.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Kérjetek egy snuki,
1: snuki.
0: Maradt még egy nugget, semmi nugget. Valaki van a dorba, feldesz fel, mint Dóra.
1: Szólát, mint Dóra.

0: hogyha leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerjegyetek.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Real Boss Ricsi Happy című dala után, hát fogalmazzuk úgy, hogy egy kicsit nosztalgiázni fogunk. Jön egy nagy klasszikus, egyenesen Snow-tól jön Infarmer című dala, itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk! What's up, man? Hey, yo, what's up?

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok egy újabb óra együtt, gyertek velem egészen este 10-ig. Gyurló Sötét című slágere után pedig egy nagyon komoly kollabban megyünk tovább. Érkezik a kanadai származású The Weeknd, akihez csatlakozik a következő dalban Playboi Carti. És összedobtak egy kiváló dalt, aminek a címe Timeless. Ha esetleg még nem hallottátok, na most együtt meghallgatjuk itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá Dévai utcában. Köszönjük szépen, srácok, ezt a hasznos infót. Cserébe egy szuper magyar dallal megyünk tovább. Jön a Manuel, tőle is Tiara című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább Glorilla Jegló című slágere után Azival és Desivel, és első közös nagy slágerükkel jön Réd című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Mátyás, Gábor, Dániel és Bence. Talán a szakavatottak ebből már tudni fogják, hogy bizony jönnek BSV-k, illetve Tideni, na meg Lemon Prola. Ez a Mokambo Gang itt a Beast-en. Na gyerünk!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, egy nagyon finom kis dallal megyünk tovább, egyenesen Manuel jóvoltából érkezik, Need You című slágere itt a kedvenc rádiótokban.

96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Dash és Young Fly-jal megyünk tovább, és Ómama című slágerükkel, aminek ékes példája, hogy rettenetesen jól működnek a srácok stúdióban. Na gyerünk!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bálint kérésére Tídenivel fogunk tovább menni, tőle is szóljon Wow Wow Wow című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel! Nem has-

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább egy nagyon szuper kollaborációval. Érkeznek BSV-ék, By Alex-el kiegészülve, és közös daluk a Lidokain szólít a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en. Mutatom is, mivel megyünk tovább.

ország legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén a Budapest Parkban jön a város várva várt hip-hop, rap és R&B bulia, a Base FM After Party. Hallgass jövő héten a 96.4 Base FM-et, figyeld a műsorvezetőt, hívd a 06

műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Az Afrobeat koronázott királyával, Burna Boy-jal megyünk tovább, és egy nagyon laza kis dallal tőle érkezzék, City Boys című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Chris Brown és Jewel Santana Run It című dala után pedig magyar vizekre érkeztünk. Egy másik párossal megyünk tovább, és náluk is nagyon-nagyon működik a kémia, csak úgy, mint Chris Brownéknál. Érkezik az ifjú tehetség Pifu, az ő segítségére pedig Marics Peti van a következő dalban, ez pedig Schwindler című közös slágerük, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM.

0: zenék. 96.4 Bass FM.
1: Elhibáztad, láttad kicsim, újra meghibáztad.
2: GPM Music Production.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

0: kissfm.hu.
1: Amigos!

0: bizfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: lemezjátszóknál. DJ Ghost.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

0: 96.4. Bass FM.
1: Csak ebben a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktok, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.